bible sɛ ɔne obi ɛnhyene ne monyam yɛ nyankopɔn no ɔbɔ ɔsoro ne asase no ɔyɛ nyankopɔn fiketiti mmerɛ so ɛbɛsi ɛdɛ